tudjon kiadem, állítólag nagyon falkalmat, hogy engem volt, ez alakon egy szobotam csinál.